FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: nyár!
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

aludni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjete szeretnénk.

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali Pály orientációs diáknaptárt készít a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik, a cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvármegyei Szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állat Csontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egy negyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Változások jönnek több békéscsabai fogászati körzetben. Négyen indulhatnak a hetes körzet képviseleteért. Megidézték a Szalai Kúria múltját az MTC békéscsabai központjában. Ünnepi hétvégére készül a Dobozi Kastély Park. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai közgyűlés legutóbbi ülésén több fogorvosi körzet működésével kapcsolatban hozott döntéseket. A változások érintik az egyik vegyes fogorvosi körzetet és több iskolafogászati körzetet is. Az előterjesztés szerint közös megegyezéssel június 30-ával megszűnt a Város és dr. Simon Zsuzsanna között fennálló szerződés, amely a kettes számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére szólt. Július 1-től helyettesítés lép életbe, amelyet ifjabb dr. Kerekes Attila lát el, nem a korábbi Munkács utcai rendelőben, hanem a Lencsési út 26 szám alatt. A 20. számú iskolafogászati körzet eddig szintén dr. Simon Zsuzsanna látta el, mintegy 500 gyermekkel a baptista, a katolikus és evangélikus általános iskolákból. A közgyűlés úgy döntött, hogy megszünteti ezt a körzetet, az érintett intézményeket pedig a 18-as számú iskolafogászati körzethez csatolja, amely eddig a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium ellátását biztosította. A 19. számú iskolafogászati körzetben is változás várható. Dr. Bartak Kálmán jelezte, hogy szeptember 1-től nem tudja tovább vállalni a feladatokat. A körzet jelenleg tartós helyettesítéssel működik, dr. Barta Dániel közreműködésével, aki változatlan feltételek mellett december 31-ig látja el a körzetet a Kinizsi utcai rendelőben. Az önkormányzat 2027. január 1-től végleges megoldást szeretne találni a 19-es számú iskolafogászati körzet ellátására, ahol mintegy 1600 diák fogászati ellátását kell biztosítani. Ennek érdekében pályázati felhívás tesz közzé, amelyben szakembert keres a feladatra. A városnak fogorvosi rendelőt is biztosítania kell, ennek helyszínét több szempont figyelembevételével választják majd ki. A helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel tájékoztatást adott a hetes számú egyéni választókerületben kitűzött időközi önkormányzati képviselő választásról. A közlemény szerint a 2026. július 29-ére meghirdetett voksoláson a törvényben előírt határidőig 4 jelölt kérte nyilvántartásba vételét. A helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben az alábbi jelöltek szerepelnek majd a szavazólapon: Medovarszki János, a Hajrá Békés Csaba Egyesület, Dancsó Tibor, a Dunapárt, Gyebnár Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom, és Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület képviseletében. A választással kapcsolatos ügyintézés a polgármesteri hivatal földszint 36-os irodájában érhető el, a Szent István tér 7 szám alatt. A helyi választási iroda ügyfélszolgálata pedig a 66-os körzet 886-620-as telefonszámon is elérhető.

0: Kiállítás megnyitóval, tablóavatással és kerekasztal beszélgetéssel várták az érdeklődőket az MCCB Kiscsabai Képzési Központjában, ahol a Szalai kúria több mint 100 éves történelmét és egykori tulajdonosainak, a Szalai családnak az életútját mutatták be. A résztvevők szerint a múlt valóban megelevenedett a jelenben. A város ikonikus helytörténeti jelentőségi épületét 2023 óta használja a Matthias Corvinus Kollégium. A felújított kúriában tehetséggondozó és közösségépítő programok zajlanak, és most először szerveztek olyan eseményt, amely kifejezetten az egykori tulajdonosokra emlékezik. A szervező képviseletében Mittag Mónika elmondta, fontosnak tartották feltárni és bemutatni az épület és a Szalai család történetét, hiszen a kúria több mint 100 éves múltja kötelezi őket arra, hogy megismertessék annak jelentőségét. Hozzátette, hogy a kerekasztal beszélgetésen több még élő leszármazott is megszólalt, valamint az egykori családi birtok jó ismerője, Kesjár Mátyás, Csaba szabadi települési értéktárának elnöke is részt vett. Az előadók sorát Gyarmati Gabriella muzeológus nyitotta, aki részletesen ismertette a család és az épület történetét, és közreműködött a kiállítás összeállításában is. Kesjár Mátyás egészítette ki az elhangzottakat többek között a család neves tagjainak sorsával. Kiemelte dr. Szalai Józsefet, aki Szegeden töltötte be rendőrfőkapitányi tisztséget, és rendkívül szociális érzékenységéről, empátiájáról, jókedélyéről volt ismert. A család egyik leszármazottja, Szalai András hangsúlyozta, a família több nemzetiséget egyesített magában, és ezzel ma is gazdagítja Békés vármegye szellemi örökségét. Testvére Szalai Eszter hozzátette, hogy hálásak azért, hogy a család története ilyen részletesen kibontakozhatott. Bár sok mindent tudtak felmenőik életéről, családi elbeszélésekből, így rendszerezve még teljesebb képet kaptak a tehetős és tetterős család múltjáról. Remélik, hogy a kutatási időszakot hamarosan egy helytörténeti kiadvány koronázza majd meg. A Dobozi Kastélypark július 4-én és 5-én ismét ünnepi hangulatba öltözik, amikor megrendezik a vidék egyik legkedveltebb hagyományőrző programját, a 18. Dobozi Mézes Fesztivált. A rendezvény a kulturális és sportnapokkal, valamint a 16. Dobozi Fogadhajtó emlékversennyel együtt kínált tartalmas kikapcsolódást a látogatóknak. A kétnapos esemény hivatalos megnyitója szombaton reggel 9-kor lesz, ahol Köves Mihály polgármester és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő, a fesztivál fővédnöke köszönti majd a résztvevőket. A megnyitó után azonnal elrajtol a fogadhajtó emlékverseny, délután pedig IASZ program és az elszármazottak találkozója is várja az érdeklődőket. A színpadon délután 3-tól néptánc és modern tánc bemutatók váltják egymást, a sztárfellépők pedig este 17:30 után érkeznek, Varga Viktor, Wolf Tamás, egy látványos latin tánc show, Csocsesz, majd az estét Herceg koncertje és a D-Session bulija zárja. Vasárnap reggel 9-től a gyerekek horgászverseny és helyi értékeket bemutató kiállításokkal indul a nap. A vasárnap középpontjában pedig majd a gasztronómia és a méz áll, mézkóstolók, mézes sütemények zsűrizése és a főzőverseny színesíti a programot. A fesztivál ideje alatt kirakodó és kézműves vásár, hungarikum bemutatók és egészségügyi szűrések is várják a látogatókat. Szerdán este újabb állomásához érkezett a Stég Klasszik program sorozat, amelyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ szervez. A Broadway a Stégen című esten az NR produkciós iroda művészei adták elő musical irodalom legismertebb és legkedveltebb dallamait. A kedvezőtlen időjárás miatt a műsort a Kulturális Központ kaszinó termében tartották meg, de így is sokan voltak kíváncsiak Kis Viktóriára, Sub Gabriellára és Nagy Róbertre. A közönség közel egy órán át hallgathatta a magyar és külföldi musicalek népszerű slágereit. Sub Gabriella színművész elmondta, hogy mindhármuk számára különösen kedves ez a műfaj. Úgy fogalmazott, hogy 16-17 éves kora óta énekel, és már akkor beleszeretett a zenés színház világába, mert a musical dalokkal rendkívül sokféle érzelmet lehet átadni. A műsorban olyan ikonikus darabok részletei csendültek fel, mint a Grease, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, az Evita, az Anna Karenina, valamint a Békés Csabán különösen népszerű Monte Cristo grófja. Nagy Robert, az NR Production Kft. Ügyvezetője kiemelte, a musical műfaj sokszínűsége lehetővé teszi, hogy az előadók számos érzelmet jelenítsenek meg. Hozzátette, hogy a klasszikusok mellett a legújabb musicalekből is válogattak, hogy egy igazán felhőtlen órát szerezzenek a közönségnek. A Stég Klasszik sorozat jövő héten szerdán folytatódik, amikor Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikusok kamerazenekara ad majd közös koncertet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösi Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg, és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Munkácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a részvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejezzünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hídi koncertek helyszínébe is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim, a mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön.

0: jön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
1: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

89.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Ne felejtsük el köszönteni a mai névnaposokat, a Csabákat. Isten éltesse. Boldog névnapot nekik, indul a mai műsor.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A mai napindító tippünk pedig arról szól, hogy érdemes minél hamar megtenni azt, amit mondjuk a munkahely, vagy éppen az élet megkövetel. Brian Tracy produktivitási szakértő tette világhírűvé az Eat the Frog módszerét, amely technikának a lényege, hogy a napi feladatlistáról kiválasztjuk a legnehezebb, legkellemetlenebb, vagy a legnagyobb kihívást jelentő teendőt, és rögtön reggel legelsőként ezzel kezdünk, majd végzünk is. Érdemes lehet kipróbálni. Jó reggelt kívánok, ez volt a mai napindító.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük gyorsan a mai nap szülötteit. Ma van a születésnapja Sylvester Stallone-nak is, illetve szintén ezen a napon született a 13-szoros Billboard Music Award győztes 50 Cent is. Ők voltak a mai nap szülöttei, most vissza a dalokhoz. Oh,

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor első órája. Ért most a végéhez. Még egyszer 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk. A következő órában is hozom a jó zenéket. Szép napot!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban a hazai utakon. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségek száma. Idén júniusban 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség országos akciót indított, így a legforgalmasabb szakaszokon és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel, valamint drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Közel 10 000 korábban letiltott felhasználó korlátozását oldják fel a Magyarország kormánya Facebook oldalon a következő hetekben. A kormányzati kommunikáció bejegyzése szerint az előző kormányzat által elhallgattatott magyar emberek listáját 13 percig tartott végig görgetni egy közzétett videóban. A tájékoztatás szerint a döntéssel olyan országot kívánnak építeni, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat.

országos igazgató tájékoztatása szerint a szervezet már megkapta a hivatalos engedélyeket, így az országos mentőszolgálat irányítása mellett végezhetnek mentési tevékenységet, valamint rendezvények egészségügyi biztosítását is vállalják. A szolgálat

0: alapon dolgoznak, a működési költségeket pedig közösségi forrásokból és felajánlásokból biztosítják. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Felők mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak, csak úgy, mint Sarkad és az országhatár között is, ahol félpályás útlezárással kell számolni. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a 44-esen pedig Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárnak. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Hallhatóan jobb.
6: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól. Szép napot és jó reggelt kívánok, és boldog névnapot a Csabáknak, róluk ne feledkezzünk meg, na meg a születésnapos ismerősöket is köszöntsük. Nézzünk szét, hogy kinek lehet ma a születésnapja, Isten éltessen mindenkit, indul ez az óránk is.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food.

0: szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Bírlak, Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak. Csaba Rádió. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az Egri borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia.
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba. Csaba.

0: a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szól egy kis morzsa környékből információgyileg. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Jókai Színház volt az egész alföldi régió legelső állandó kőszínháza, amelyet még 1879-ben adtaták a nagy közönségnek, Vigarda néven. Ezek voltak a mai kis kitekintünk részletei, most pedig vissza a dalokhoz.
1: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös hírcentrum.
2: Időjárás. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek. Zápor valószínű, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
6: Csaba Rádió.

0: Békésmegye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb közlekedési és technológiai beszámolók szerint hivatalosan is szintet lépett a hazai digitális közigazgatás, ugyanis a rendőrség országosan élesítette az új okostelefon alapú igazoltatási rendszert. A módosítás lényege, hogy a közúti ellenőrzések során a járművezetőknek már egyáltalán nem kötelező fizikai formában felmutatniuk a jogosítványt vagy a forgalmi engedélyt, amennyiben regisztrálták a digitális állampolgárság mobil alkalmazásban magukat. A cikkek kiemelik, amik erről szólnak, hogy a járőrök a QR kód beolvasásával azonnal közvetlenül a központi adatbázisból ellenőrizhetik az okmányok érvényességét, ami felére csökkenti a közúti intézkedések időtartamát, hát ha kevesebb lesz a dugó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot lezárva. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen, félpályás utazárásra kell számítani. A Gyula Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A tegnap.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az elhízás napjaink egyik leggyakoribb egészségügyi problémája, mely nem csak a közérzetünket befolyásolja, hanem számos betegség kockázatát is növeli. A jó hír az, hogy néhány egyszerű, minden a beépíthető szokással sokat tehetünk a megelőzésért. Az egyik legfontosabb lépés a kiegyensúlyozott táplálkozás. Érdemes törekedni arra, hogy minél több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kérdésű gabonát fogyasszunk, miközben csökkentjük a cukros, zsíros, gyorsan felszívódó ételek mennyiségét. A rendszeres, kisebb adagokban történő étkezés segít megelőzni a falás rohamokat és stabilizálja az energiaszintet. A mozgás is fontos, nem feltétlenül kell intenzív edzéseket végezni, már napi 30 perc tempó séta, kerékpározás vagy könnyű torna is jelentősen csökkentheti a súlygyarapodás kockázatát. A lényeg a rendszeresség. A gyakori kisebb aktivitás többet ér, mint a ritka nagy megterhelés. Fontos szerepe van a megfelelő alvásnak is. Kutatások igazolják, hogy az alvás hiány megzavarja az éhséget és jól lakottságot szabályozó hormonokat, ami fokozott étvágyhoz vezethet, ezért törekedjünk napi 7-8 óra pihentető alvásra. A stressz is hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, mivel sokan ilyenkor hajlamosak többet enni, vagy egészségtelen ételekhez nyúlni. A rendszeres relaxáció, a hobbik és a megfelelő pihenés segítenek elkerülni a stressz evést. És végül, de nem utolsó sorban érdemes tudatosan figyelni a folyadékfogyasztásra. A víz a legjobb választás, a cukros italok, üdítők és energiaitalok jelentős kalóriát tartalmaznak, amelyek észrevétlenül hozzájárulhatnak a hízáshoz. Összességében tehát az elhízás megelőzése nem bonyolult, a tudatos étkezés, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a stressz kezelése és a helyes folyadékfogyasztás mind olyan apró lépések, amelyek együtt hosszú távon nagy különbséget jelentenek. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közel 10 000 korábban letiltott felhasználó korlátozását oldják fel a Magyarország kormánya Facebook oldalon a következő hetekben. A kormányzati kommunikáció bejegyzése szerint az előző kormányzat által elhallgattatott magyar emberek listáját 13 percig tartott végig görgetni egy közzétett videóban. A tájékoztatás szerint a döntéssel olyan országot kívánnak építeni, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. Több mint 552 millió eurót, vagyis átszámítva csak nem 220 milliárd forintot folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank az uniós modernizációs alapból. A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a támogatást a hazai villamosenergia hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordítják. A beruházások célja az energiahatékonyság javítása, valamint az uniós ipar versenyképességének növelése. Mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik azok a támogatások, amelyek

Játék ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról Guller Zoltánt a pénzügyminiszter Kármán András bejelentése szerint a Nemzeti Lottó Társaság vezetését az átmeneti időszakban a belső helyettesítési rendnek megfelelően

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Felhők mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.
5: I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: beauty. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve békés Csaba szívében. Legnagyobb nyárzáró.

0: magyarok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sim.org.
1: Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És kimossol-e?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége?
5: 8 sörfőzde, 80 különleges sör,
4: street food,

0: Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak, csak úgy, mint Sarkad és az országhatár között is, ahol félpályás útlezárással kell számolni. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a 44-esen pedig Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárnak. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Görös Hírcentrum.
1: Időjárás. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek. Zápor valószínű, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az Egri Borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia.
0: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A foci VB legfurcsább jelenetei. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az idei labdarúgó világbajnokság eddig nem csak a futballról, hanem több egészen abszurd jelenetről is emlékezetes marad. A legtöbb vitát az extrém hőség váltotta ki, több mérkőzést 35-40 Celsius fokos melegben játszottak, ezért kötelező ivószüneteket vezettek be. Ezeket sok játékos és edző bírálta, mert szerintük megtörik a mérkőzések ritmusát. Szintén feltűnést keltettek a több stadionban látható foghias lelátók, miközben a FIFA teltházról beszélt. A magas jegyárak miatt sokan kritizálták a szervezőket. Vicces jelenet volt, amikor a német válogatott játékosa Leon Goretzka véletlenül az ekvádori csapatbuszra szállt fel, majd zavartan visszafordult. A videó pillanatok alatt mémmé vált az interneten. Nagy visszhangot kapott az is, hogy mexikói szurkolók dobokkal, dudákkal és hangos skandálással próbálták egész éjjel ébren tartani az ekvádori válogatott játékosait a nyolcaddöntő előtt. Érzelmes, de szokatlan pillanat volt, amikor Ekvádor szövetségi kapitánya a továbbjutás után felrohant a lelátóra, hogy a családjával ünnepeljen, a biztonságiaknak kellett visszakísérniük a pályára. Az idei torna tehát eddig nem csak a gólokról, hanem a hőségről, a szervezési vitákról, a szurkolói akciókról és a különös, olykor komikus jelenetekről is emlékezetes marad.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És ki mossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
7: Akkor nézz körül még egyszer. Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
8: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.
3: Olyan ő, hogy megáll.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek. Zápor valószínű, helyenként zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 6-a hétfő, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Fokozott kihívást jelent az aszály a Körösvidéken. 13 utca újult meg Szabadkígyóson. Görgényi Tamás absztrakt alkotásai láthatók a Munkácsi Múzeumban. Új technológiákat mutattak be a magasban végzett munka biztonságáért. Továbbra is komoly kihívás jelent a vízhiány és az aszály a Körösvidéken. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Körösök vízrendszerében tartósan alacsony a természetes vízhozam, ezért folyamatosan figyelik a beérkező és a felhasznált vízkészleteket. Az igazgatóság munkatársai naponta mérik a vízrendszerek vízhozamát és részletes vízforgalmi ábrát készítenek. Ez alapján követhető a folyókon és a rendszeren érkező vízmennyiség, az öntözés és ökológiai vízigény, valamint a rendelkezés álló kapacitás. A folyamatos monitoring segíti, hogy a rendelkezésre álló vízkészletet a lehető leghatékonyabban osszák el. A Körösvidéki Vízügyigazgatóság jelenleg 16 kiépített öntözőrendszert működtet. Az igazgatóság Békés vármegye teljes területén, valamint Jásznagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád vármegyék egyes részein biztosít mezőgazdasági vízszolgáltatást és ökológiai vízpótlást. Az öntözőrendszerek összesen csaknem 270 ezer hektárnyi terület vízellátását szolgálják. Ünnepélyesen átadták a lakosságnak a Szabadkígyóson megújult utcákat és útszakaszokat. A településen az elmúlt 3 évben összesen 13 utcában és útszakaszon végeztek közlekedésfejlesztési munkálatokat, amelyeket jelképesen egyetlen lépéssel adtak át. Kosznáni dr. Pule Ilona polgármester elmondta, hogy a beruházás a 2023-ban elnyert TOPLUS pályázatnak köszönhetően valósult meg. Hozzátette, a fejlesztés még nem zárult le teljesen, mivel a pályázatból 93 millió forint maradvány összeg áll rendelkezésre, amelynek felhasználásáról később dönt az önkormányzat. A csaknem 398 millió forintos beruházás során összesen 5562 négyzetméternyi útfelület újult meg. Az átadó ünnepségen Bodóc István országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a kis települések fejlődését kiemelten fontosnak tartja, ezért az infrastruktúrális fejlesztések továbbra is meghatározó szerepet kapnak. A Látható Valóság az absztrakt, festmények és plasztikák címmel nyílt új időszaki kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeumban. A Békéstei Művészeti Társasággal közösen rendezett tálat Görgényi Tamás festés, szobrászművész 69 alkotását mutatja be. A kiállítás a művész geometrikus absztrakt festményeire és plasztikai munkásságára helyezi a hangsúlyt, de tájképek, portrék, csendéletek, valamint olajjal és akvarellel készült szabadtéri alkotások is láthatók. Görgényi Tamás elmondta, pályája elején és az utóbbi időszakban is elsősorban a geometrikus, konstruktív szemléletű alkotások foglalkoztatták, míg munkásságának jelentős részét a tájkép festészet és a plein air festészet határozta meg. A kiállítás kurátora Gyarmati Gabriella kiemelte, hogy a válogatás célja az volt, hogy a művész festészeti és szobrászati munkásságát egyaránt bemutassa, különös hangsúlyt helyezve az absztrakt alkotásokra. A tálat augusztus 30-áig tekinthető meg a Munkácsi Mihály Múzeumban.

0: Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Csaba Parkban a Magas a Tétel nevezésű gázek zuhanás biztonsági szakmai napot. Az eseményt a Békés vármegyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport és a Békés Csabai Szakképzésű Centrum közösen szervezte azzal a céllal, hogy növelje a magasban végzett munkák biztonságát és hatékonyságát. Az ingyenes előzetes regisztrációhoz kötött rendezvényre számos munkavédelmi szakember, cégvezető és oktató érkezett, akik megismerhették a legkorszerűbb lelsős védelmi technológiákat és gyakorlati megoldásokat. A gázek ügyvezető tulajdonosa Bogos Csaba elmondta, örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, hiszen rendszeresen támogatnak hasonló szakmai programokat. Hangsúlyozta, hogy a társadalmi felelősségvállalás részeként fontosnak tartják a munkabiztonság kérdésének népszerűsítését. A program egy átfogó szakmai előadással kezdődött, amelyen a résztvevők áttekintették a zuhanásvédelem jogszabályi hátterét, valamint a korszerű egyéni védőeszközök kiválasztásának szempontjait. Az ügyvezető kiemelte azt is, hogy a fiatal munkavállalók gyakran hívják fel idősebb kollégáik és vezetőik figyelmét a munkavédelmi hiányosságokra. A nap leglátványosabb része a gyakorlati bemutató volt, amelyen működés közben ismertették a legújabb lelsős védelmi rendszereket. A résztvevők megtudhatták, hogyan használhatók biztonságosan a modern zuhanásgátló eszközök, és miként előzhetők meg a súlyos munkahelyi balesetek. Bogos Csaba hangsúlyozta, a magasban végzett munka során mindig a munkakörnyezet határozza meg az alkalmazott technológiát, ezért minden helyzet más eszközöket és megoldásokat igényel. Kiemelte, hogy az országban egyedülálló mobil oktatójármű segítségével nem csak a zuhanás megelőzését, hanem a különböző mentési eljárásokat, köztük az önmentést, a társmentést és a mélyből mentést is bemutatják. Garai Tamás, a Békés Csabai Szakképzési Centrum munkavédelmi és tűzvédelmi felelős elmondta. A rendezvény egyik legfontosabb célja az volt, hogy a szakoktatók is korszerű, gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyeket később átadhatnak tanítványaiknak. Hozzátette, hogy a jelenlegi tananyagok kevés figyelmet fordítanak erre a területre, ezért különösen fontos a szemléletformálás. Vandlik Katola Zoltán, a Békés vármegyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport vezetője arról beszélt, hogy a kisebb vállalkozások jellemzően kevesebb erőforrást tudnak fordítani a munkavédelemre, míg a nagyobb cégek fejlettebb biztonsági rendszereket működtetnek. Hangsúlyozta, hogy minden munkavédelmi előírás korábbi balesetek tapasztalataira épül, ezért a szabályok betartása jövőbeni balesetek megelőzését szolgálja. A délutáni programban szakmai pódiumbeszélgetést tartottak, amelyen a résztvevők a munkavédelem aktuális kihívásokról, a munkakultúra fejlesztéséről és a hatékony biztonsági megoldásokról cseréltek tapasztalatot. A rendezvény kérdez felelek blokkal zárult, ahol a jelenlévők közvetlenül a szakértőktől kérhettek tanácsot munkavédelmi kérdéseikben. Szarvason rendezték meg a Magyar Kickbox Szövetség idei első fél évének utolsó versenyét, a Kickbox Forma gyakorlat utánpótlás Magyar Bajnokságot. A magyar bajnoki címek mellett a szeptember végén az Olaszországban sorra kerülő utánpótlás világbajnokság válogatott keretébe jutás is tét volt. A versenyen 6 egyesület indult, a résztvevőket Puravec Péter szövetségi kapitány köszöntötte, majd Gregor László, a Békés megyei harcművész szövetség elnöke kiemelt az edzők és versenyzők munkáját, valamint szarvas harcművészeti hagyományait. Az orosházi kontakt, kickbox és tradicionális harcművész egyesület mindhárom versenyzője dobogóra állhatott. Szemenyei Máté Bence aranyérmet szerzett a zenés, pusztakezes kategóriában, ezzel kivívta a világbajnoki szereplés jogát, emellett ezüst és bronzérmet is nyert. Bok Ágnes Panna 2 bronzérmet, míg Szemenyei Balázs József 3 bronzérmet szerzett. Az értékelés szerint a versenyzők a nagy hőség ellenére is magas színvonalú teljesítményt nyújtottak, ami biztató a szeptemberi világbajnokság előtt. Közösségi oldalán bírált az újabb közterületi szemetelést Békés Csaba polgármestere. Szarvas Péter arról számolt be, hogy ismeretlenek kommunális hulladékot helyeztek el a Túlzó utca és a Gyulai út kereszteződésénél található szelektív hulladékgyűjtő mellett. A polgármester úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlannak tartja az ilyen eseteket. Hozzátette, hiába zajlanak szemléletformáló kampányok és figyelemfelhívó akciók, továbbra is vannak, akik nem tartják be a szabályokat. Arra kérte a lakosságot, hogy mindenki felelősen járjon el, és kizárólag az előírásoknak megfelelően helyezze el a hulladékot. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutás Szenegál ellen, és bejutott a 8-at döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további személyt az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food,

0: szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Bírlak, Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimp.org.
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
4: Akkor nézz körül még egyszer.
2: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Szevasz!
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne?
8: Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
5: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
4: Amin jár.
5: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az országgyűlés törvény

a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási idejének jelentős csökkenését tűzte ki célul a kormány egy frissen megjelent határozatban. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt dokumentum értelmében az

0: jogi feltételeket, valamint a fejlesztések költségvetési igényét is. Az előterjesztés előkészítésének határideje augusztus 15-e. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban a hazai utakon. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségek száma. Idén júniusban 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség országos akciót indított, így a legforgalmasabb szakaszokon és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel, valamint drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
5: Akkor nézz körül még egyszer.
6: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
7: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
6: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
7: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában, a Kívánság műsor indul a következő percekben, az üzenetek és a jó zenéké a főszerep emellé. Rádiózunk együtt egészen délután kettőig.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, és hoztam egy üzenetet a Csaba Rádió Facebook oldaláról már a címezve. Pap Imrének szeretnénk nagyon boldog születésnapot kívánni, az 51. alkalmából köszönti őt családja, és hogyha ezt mondom, akkor tudja, hogy miről van szó, Csalira fel. Na hát akkor az üzenet is remélhetőleg célba ért, és Imrének nagyon boldog születésnapot kívánunk.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. Ne feledkezzünk el ma sem a névnaposainkról, a Csabákat, illetve a Tamásokat illő köszönteni, nekik nagyon boldog névnapot. A kívánság műsor pedig ezzel és a most érkező dallal a végéhez is ért, de a folytatásban is itt vagyok önnel.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
3: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kicsit borongós a barcát mutatja nekünk a nyár, de szerintem a nagy hőségek után ezt annyira nem is bánjuk. Majd némi zápor eső zivatar is kilátásban helyezve a jövő hét első felére. Ezt mutatják az előrejelzések. A hajnal értékek 16-17 fok körül alakulnak, napközben pedig olyan 30 fok körül járunk, majd erre készítsük fel a szervezetünket. Én pedig hozom a folytatásban is a jó zenéket. Délután 2-ig itt vagyok.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egészen délután kettőig hozom a jó zenéket. Érdemes a megfelelő fényvédelemről gondoskodnunk, ugyanis folyamatosan magas UVB-sugárzás van a borúsabb napokon is, amikor kisüt a nap. Erre lehet számítani, és a magas hőmérséklet megviseli a szervezetünket. Fogyasszunk nagyon sok vizet és folyadékot. Jó egészséget! Nem sokára pedig hozok egy kis érdekességet a nagyvilágból.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés és információs magazin műsor szól. Tudta, hogy a zebrák csíkjai segítenek elriasztani a legyeket? A kutatók szerint a fekete-fehér mintázat megtéveszti a rovarokat, mivel zavarja a látásukat és a mozgásérzékelésüket. Emiatt sokkal kevesebb vérszívó telepszik a zebrákra, mint más állatokra. Egyes kísérletekben csíkos ruhába öltöztetett lovakat is kevesebb lézaklatot, a természet így ötvözi a divatot a védelemmel, meg hát persze mi is.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsorért most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk, és további szép napot kívánok egyben. Minden jót, találkozunk holnap is.

0: Tároknak és a Karosszékek Szövetségi Kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Áldás Csabának 6. napján szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba, 88.9-en én debreceni Ilona vagyok. Ma a Csabákat ünnepeljük, meg Szilveszter Stallone-t. Emellett ma van a csók világnapja, sőt a sült csirke is pont ma ünnepel. Mindenről mesélek egy kicsit, és hozok sok-sok kedvencet. A tegnap is a ma kedvenceivel töltjük meg a délutánt. Teljen kellemesen.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
5: Akkor nézz körül még egyszer.
6: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhető. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
7: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sync.org.
1: Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És ki mossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
6: Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hamisítatlan nyári dalok szólnak a Csabán a tegnap és a ma kedvencei között. Ki mikor indul nyaralni? Egy felmérés szerint egyre többen repülnek, már pedig a repülés közben egyre kevesebben beszélgetnek. A felmérésben résztvevő utasok többsége filmet szeret nézni, a filmek közül pedig a legtöbben a vígjátékokat választják. A kutatás arra is kitért, hogy kit mi idegesít leginkább. Minden negyedik ember a túl sok alkoholt fogyasztó zajos emberek miatt panaszkodott elsősorban. 10-ből 2 embert zavart az, hogyha az előtte lévő utas rádöntötte ülését. És minden 20. válaszadót zavarta a leszálláskor tapsoló ember. Szerintem nem baj, ha valaki így fejezi ki örömét. Mindazoknak, akik még a nyaralás előtt állnak, bosszankodásoktól mentes jó utat kívánok!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A brazil válogatott kiesésével véget ért Neymar válogatott pályafutása. A 34 éves támadó a Norvégiától elszenvedett 2-1-es 8-döntős vereség után bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól. A brazilok szépítő gólját 11-esből ő szerezte a 100. percben, ezzel 130. válogatott mérkőzésén 80 találattal zárt a pályafutását, minden idők legeredményesebb brazil góllövőjeként. A sérülések miatt az elmúlt években alig játszott, mostani VB szereplésével tért vissza a válogatottba egy rövid időre. Új rekord született a világbajnokságon a góllövők versenyében. Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi egyaránt 7 gólos. Ilyen még soha nem fordult elő a VB-n. Harry Kane is felzárkózott 6 találattal, Haaland ráadásul az első 4 világbajnoki mérkőzésén 7 gólt szerzett, amire legutóbb Gerd Müller volt képes 1970-ben. A házigazda Mexikó ezúttal nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, miután 3-2-re kikapott Angliától a 8-ad döntőben, így a 3 rendező ország közül már csak az Egyesült Államok maradt versenyben, Kanada ugyanis korábban Marokkóval szemben búcsúzott. A világbajnokság történetében legutóbb 1998-ban sikerült a házigazdáknak nyerniük, akkor Franciaország ünnepelhetett a torna után. Továbbra is a FIFA vitatott döntése szolgálja a legnagyobb beszédtémát a VB-n. A Nemzetközi Szövetség egy évre felfüggesztett Folarin Balogun automatikus eltiltását, így az amerikai csatár piros lapja ellenére pályára léphet Belgium ellen. A döntést élesen bírálta a belga szövetség, Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány, Jürgen Klopp és hétfőn már az UEFA is. Az Európai Szövetség példátlannak, érthetetlennek és indokolhatatlannak nevezte a határozatot, amely szerintük veszélyezteti a verseny hitelességét. Az amerikaiak ugyanakkor üdvözölték a FIFA döntését, Donald Trump amerikai elnök pedig közösségi oldalán is megköszönte a szervezetnek az eltiltás visszavonását. A negyeddöntő kedden magyar idő szerint 21 órától a Portugália Spanyolország rangadóval folytatódik, majd hajnali 2 órától az Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára a legjobb 4 közé jutásért.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
4: Ez a Csaba 88.9. Szép napot mindenkinek. Július 6-a van a csók világnapja. A legenda szerint egy brit fogászati társaság ötletére eredeztethető vissza ez a világnap. Egy japán felmérés kimutatta, hogy a csókolózás csökkenti az allergiás tüsszögést. Egy próbát megér, szokták mondani, én pedig hozom a kedvenceket.
5: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
8: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
7: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
9: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
11: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
12: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
13: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
14: Reklámot hallottak.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hamisítatlan nyári dalok szólnak a Csabán a tegnap és a ma kedvencei között. Július 6-a van. Ma van a csók napja. Ez a világnap a legenda szerint egy brit fogászati társaság ötletére vezethető vissza. Aztán persze nem kellett nagyon sok ahhoz, hogy az egész világon elterjedt ünnepnappá váljon. A csók az intimitást, a gyengédséget fejezi ki, ráadásul egészséges, mondják a szakemberek. Kívánom, hogy mindenki tudja megünnepelni ma. 2 órával ezelőtt pedig megígértem, hogy utána járok. Mennyi ideig tartott a világ leghosszabb csókja? Állítólag 50 óránál is tovább. No, amíg ezt az adatot feldolgozzuk, szóljanak a kedvencek. Even though we both know we're liars and we start each other

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Nyári hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Nyári programot hoztam. A Szarvasi Vízi Színház Magyarország egyik legkülönlegesebb szabadtéri kulturális intézménye. Közvetlenül a Holdkörös hullámai fölé épült. Dezsi György önálló estel érkezik Szarvasra. Zenés napló egy felvonásban Szerelmem Sárdi címmel. A történet egy eltitkolt szerelemről, az életen át tartó rajongásról és egy fiatal művész magára találásáról szól. Az előadás időpontja július 7-e, 20 óra 30 perc. Balázs Ágnes Csodálatos Andersen című előadása július 8-án fél 8-kor kezdődik. További részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: Kis megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szim.org.
1: Szemét
2: levittem.
1: Villany
2: befizettem.
1: Klíma
2: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
3: kaisai.hu.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
6: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
9: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
10: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
5: Kellemes kikapcsolódást, szép délutánt mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Július 6-a van, szeretettel köszöntjük a Csaba név viselőit. A török-magyar eredetű név jelentése az egyik elemzés szerint ajándék. Sok-sok boldogságot minden ünnepeltnek. Szeretettel köszöntjük a szülinaposokat. Nekik azt üzenik a csillagok, nyomulhatnak bátran gőzerővel, lássák a célt. Én azt kívánom, hogy érjék is el. Jó egészséget, sok boldogságot!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 552 millió eurót, vagyis átszámítva csak nem 220 milliárd forintot folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság és az Európai Beruházási

tárgyszerű válaszokat adjanak a média megkereséseire. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolását és a tájvíz megtartásának erősítését sürgeti legújabb elemzésében a GKI gazdaságkutató. A szervezet rámutatott, hogy miközben az ipari és mezőgazdasági vízfelhasználás is drasztikusan emelkedett az elmúlt években, a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a elszivárog.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A brazil válogatott kiesésével véget ért Neymar válogatott pályafutása. A 34 éves támadó a Norvégiától elszenvedett 2-1-es 8-döntős vereség után bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól. A brazilok szépítő gólját 11-esből ő szerezte a 100. percben, ezzel 130. válogatott mérkőzésén 80 találattal zárt a pályafutását, minden idők legeredményesebb brazil góllövőjeként. A sérülések miatt az elmúlt években alig játszott, mostani VB szereplésével tért vissza a válogatottba egy rövid időre. Új rekord született a világbajnokságon a góllövők versenyében. Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi egyaránt 7 gólos. Ilyen még soha nem fordult elő a VB-n. Harry Kane is felzárkózott 6 találattal, Haaland ráadásul az első 4 világbajnoki mérkőzésén 7 gólt szerzett, amire legutóbb Gerd Müller volt képes 1970-ben. A házigazda Mexikó ezúttal nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, miután 3-2-re kikapott Angliától a 8-döntőben, így a 3 rendező ország közül már csak az Egyesült Államok maradt versenyben. Kanada ugyanis korábban Marokkóval szemben búcsúzott. A világbajnokság történetében legutóbb 1998-ban sikerült a házigazdáknak nyerniük, akkor Franciaország ünnepelhetett a torna után. Továbbra is a FIFA vitató döntése szolgálja a legnagyobb beszédtémát a VB-n. A Nemzetközi Szövetség egy évre felfüggesztett Folarin Balogun automatikus eltiltását, így az amerikai csatár piros lapja ellenére pályára léphet Belgium ellen. A döntést élesen bírálta a belga szövetség, Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány, Jürgen Klopp és hétfőn már az UEFA is. Az Európai Szövetség példátlannak, érthetetlennek és indokolhatatlannak nevezte a határozatot, amely szerintük veszélyezteti a verseny hitelességét. Az amerikaiak ugyanakkor üdvözölték a FIFA döntését, Donald Trump amerikai elnök pedig közösségi oldalán is megköszönte a szervezetnek az eltiltás visszavonását. A negyeddöntő kedden magyar idő szerint 21 órától a Portugália-Spanyolország rangadóval folytatódik, majd hajnali 2 órától az Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára a legjobb 4 közé jutásért.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, teljen kellemesen a délután a Csavával. Július 6-án Frida Kahlo, Nancy Reagan és Sylvester Stallone születésének napján. A Rambót alakító Sylvester Stallone 1946-ban született e napon. Ő azt mondja, az egyedül létben az a legborzasztóbb, hogy az ember elkezdi sajnálni önmagát. Ne legyünk egyedül, hallgassuk együtt a kedvenceket, folytassuk velük.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Holnap változóan felhős, napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar néhol előfordulhat. Élénk, erős lesz a nyugati a szél. Hajnalban 17, még holnap délután 32 fok várható.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És ki mossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
10: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
9: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Nyárias hangulatban szólnak kedvenceink, ez a Csaba, és ha nyár, akkor sárga barack, és természetesen sárga barack dzsem. Aki már megfőzött egy-két adagot, annak némi újítást javaslok, de csak is kis adagban mi van, hogyha nem jön be? Ez szerint a recept szerint 2 kiló sárga barackhoz, már mag nélküli súlyról beszélek, 1-2 evőkanál friss vagy szárított levendula virág kell, csak a lemorzsolt virág szár nélkül. No meg fél citromleve. A levendulás, barackos lekvár igazán különlegesen csomagolja el a nyarat. Nyári zenékkel folytatjuk a Csabán.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus

a tűzhelyet. Minden esetre, ha egyszer ma van a sült csirke napja, akkor ma mesélek a titokról. Amit hallva a házi asszonyok valószínűleg azt mondják, ezt eddig is tudtam. Na de hát, ha vannak közöttünk olyanok, akik még nem hallották, szóval akkor lesz ropogós a csirkebőre, hogyha besózzuk. Ennyire egyszerű. A pácolás 2 órától 2 napig tarthat. Ennél kevesebb, illetve ennél több ideig nem érdemes. És még egy praktika. Ha közvetlenül a bőre alá tesszük a finoman felszeletelt fokhagymát, az bizony kellemesen izgalmassá teszi majd a sült csirkét. Na, kinek futott össze a nyál a szájában? Akkor együnk néhány hűs falatot, és közben szóljanak a kedvencek.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út, 18.
7: Legnagyobb nyárzáró.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimpont.org.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. A Csabák névnapján eddig tartott közös útunk, a kedvencek persze maradnak. Holnap az Apollóniák névnapján ismét adott a lehetőség, hogy összefussunk, és együtt hallgassuk a kedvenceket. Bízom benne, hogy így lesz. További kellemes kikapcsolódást. Szép délután kívánok a kedvencekkel. Viszont hallásra.

válogatott dalok a közelmúltból. És a régmúlt igazi kedvencei.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az antibiotikum rezisztencia miatt ma már a mindennapi életben is gyorsan terjednek az egyre ellenállóbb szuperbaktériumok, amelyek a nemzetközi utazások és a kereskedelem révén könnyedén átlépik az ország határokat. Nemzetközi szervezetek figyelmeztetése szerint a baktériumok gyorsabban alkalmazkodnak, mint ahogy az új gyógyszerek készülnek, a jelenlegi fejlesztési modell pedig nem ösztönzi a kutatásokat. A probléma súlyosságát jelzi, hogy az antibiotikum rezisztenciához már most évente közel 5 millió haláleset köthető világszerte, és a szakértők szerint ez a szám 2050-re akár 70%-kal is emelkedhet. A vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, hogy szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, amelyben a területi közigazgatás vezetői politikai kinevezettek. A tervek szerint középtávon a teljes kormányhivatali rendszert átalakítják, és több hatáskört szakmai szervekhez helyeznek át. A vármegye és a főispán megnevezéseket 3,5 évvel ezelőtt az alaptörvény módosításával vezették be Magyarországon, a mostani javaslat viszont a korábbi elnevezések visszaállítását célozza. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, a berendezések a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre használhatók, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés értelmében a kamerák csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem funkcionálnak. A tárcavezető emellett elrendelte, hogy a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthassanak a kórházakból, a dolgozók pedig új irányelv alapján szólalhassanak meg. A miniszter arra is utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy az intézmények a transzparencia elvét követve szakmailag megalapozott és tárgyszerű válaszokat adjanak a média megkereséseire.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A foci VB legfurcsább jelenetei. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az idei labdarúgó világbajnokság eddig nem csak a futballról, hanem több egészen abszurd jelenetről is emlékezetes marad. A legtöbb vitát az extrém hőség váltotta ki, több mérkőzést 35-40 Celsius fokos melegben játszottak, ezért kötelező ivószüneteket vezettek be. Ezeket sok játékos és edző bírálta, mert szerintük megtörik a mérkőzések ritmusát. Szintén feltűnést keltettek a több stadionban látható foghias lelátók, miközben a FIFA teltházról beszélt. A magas jegyárak miatt sokan kritizálták a szervezőket. Vicces jelenet volt, amikor a német válogatott játékosa Leon Goretzka véletlenül az ekvádori csapatbuszra szállt fel, majd zavartan visszafordult. A videó pillanatok alatt mémmé vált az interneten. Nagy visszhangot kapott az is, hogy mexikói szurkolók dobokkal, dudákkal és hangos skandálással próbálták egész éjjel ébren tartani az ekvádori válogatott játékosait a nyolcad döntő előtt. Érzelmes, de szokatlan pillanat volt, amikor Ekvádor szövetségi kapitánya a továbbjutás után felrohant a lelátóra, hogy a családjával ünnepeljen, a biztonságiaknak kellett visszakísérniük a pályára. Az idei torna tehát eddig nem csak a gólokról, hanem a hőségről, a szervezési vitákról, a szurkolói akciókról és a különös, olykor komikus jelenetekről is emlékezetes marad.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egyforgalmi sávot lezárva. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen. Félpályás utazárásra kell számítani. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
8: Reklámot hallott.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 6-a hétfő van, a mai napon a Csabák ünneplik névnapjukat. A Csaba régi magyar személynév, egyes források szerint török eredetű lehet, és a jelentése pásztor kóborló. Újabban viszont az ajándék jelentése is felmerült. A név felbukkan a kora középkori eredetű magyar mondavilágban is, Csaba királyfi alakjában, akit Attila fiaként tart számon a hagyomány. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 6-a hétfő van, 99 évvel ezelőtt született Janet Leigh, Golden Globe díjas amerikai színésznő, akit a legtöbben Alfred Hitchcock klasszikus horrorfilmjéből, a Pszichó zuhany jelenetéből ismerhetnek. Házastársa a korszak másik nagy sztárja Tony Curtis volt, közös gyermekük a szintén világhírű és Oscar-díjas színésznő Jamie Lee Curtis. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutás Szenegál ellen, és bejutott a 8-at döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további személyt az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
0: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 6-a hétfő van, 80. születésnapját ünnepli a mai napon Sylvester Stallone, Golden Globe díjas amerikai színész, filmrendező és forgatókönyvíró. Hollywood történetének egyik legnagyobb akciófilm sztárja, aki leginkább a Rocky és a Rambo filmsorozatok főszereplőjeként vált világhírűvé. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol és a portugál válogatott csap össze hétfő este 21 órától Dallasban a világbajnokság negyed döntőjéért. Az Európa bajnok spanyolok az előző két VB-n egyaránt a nyolcad döntőben búcsúztak, hiszen 4 mérkőzés után továbbra sem kaptak gólt, és 34 találkozó óta veretlenek. Luis de la Fuente együttese a csoportkörben ugyan gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, azóta azonban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokságon Japán ellen kaptak gólt VB meccsen. A portugálok ugyanakkor jól tudják, hogyan lehet feltörni ezt a védelmet, hiszen tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében 2-2 után 11-esekkel legyőzték riválisukat. Roberto Martínez együttese a kieséses szakasz első fordulójában 2-1-el búcsúztatta Horvátországot, és bízik benne, hogy Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes alkotta középpálya, ezúttal is felveszi a versenyt a spanyol labdabirtoklási fölénnyel. Külön figyelem irányul a 18 éves Yamara, aki sérülése után egyre jobb formába lendült, valamint a 41 éves Ronaldóra, aki továbbra is meghatározó szerepet tölt be a portugál válogatottban. A találkozót sokan a generációk csatájaként emlegetik. A fogadóirodák szerint a nyolcad döntő legkiegyensúlyozottabb összecsapását az Egyesült Államok és Belgium vívhatja, amelyek magyar idő szerint kedden hajnali 2-kor találkoznak Seattle-ben. Az amerikai válogatott eddig remek tornát fut, 4 mérkőzésen 10 gólt szerzett, minden találkozó legalább kétszer volt eredményes, és emberhátrányban is legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A mérkőzést azonban a FIFA példátlan döntése előzi meg. A bosnyákok ellen kiállított Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását a Nemzetközi Szövetség felfüggesztette, így a 3 gólos támadó mégis pályára léphet Belgium ellen. A döntés óriási felháborodást váltott ki, a belga szövetség hivatalosan tiltakozott, az UEFA példátlannak és indokolatlannak nevezte a FIFA lépését, amelyet több futballszakember is kritizált. A belgák közben kiváló formában lendültek, az előző két mérkőzésükön 7 gólt szereztek a rendes játékidőben, a Szenegál elleni párharcban pedig a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak. Végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek. Kérdés, hogy a 120 perces mérkőzés mennyit vett ki a rutinos európai együttesből. A két válogatott a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében találkozott, akkor Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött. Az előrejelzés szerint Seattle-ben kedvező időjárás várja a csapatokat, így minden adott ahhoz, hogy valóban a torna egyik legjobb mérkőzését játsszák. A találkozók végeredményeivel és az összefoglalókkal holnap reggel jövünk.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
3: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
7: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 6-a hétfő van, 55 évvel ezelőtt hunyt el Louis Armstrong, az amerikai és a nemzetközi zenetörténet egyik legnagyobb és legmeghatározóbb jazz trombitása, énekese és zenekarvezetője. Zseniális improvizációs képességével és egyedi rekettes hangjával teljesen átformálta a jazz zenét, a kollektív zenekari játékról a szólisták művészetére helyezve a hangsúlyt. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek, kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 6-a hétfő, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Fokozott kihívást jelent az aszály a Körösvidéken. 13 utca újult meg Szabadkígyóson. Görgényi Tamás absztrakt alkotásai láthatók a Munkácsi Múzeumban. Új technológiákat mutattak be a magasban végzett munka biztonságáért. Továbbra is komoly kihívás jelent a vízhiány és az aszály a Körösvidéken. A Körösvidéki Vízügyigazgatóság tájékoztatása szerint a Körösök vízrendszerében tartósan alacsony a természetes vízhozam, ezért folyamatosan figyelik a beérkező és a felhasznált vízkészleteket. Az igazgatóság munkatársai naponta mérik a vízrendszerek vízhozamát, és részletes vízforgalmi ábrát készítenek. Ez alapján követhető a folyókon és a rendszeren érkező vízmennyiség, az öntözés és ökológiai vízigény, valamint a rendelkezés álló kapacitás. A folyamatos monitoring segíti, hogy a rendelkezés álló vízkészletet a lehető leghatékonyabban osszák el. A Körösvidéki Vízügyigazgatóság jelenleg 16 kiépített öntözőrendszert működtet. Az igazgatóság Békés vármegye teljes területén, valamint Jásznagykunszolnok, Hajdúbihar és Csongrád-Csanád vármegyék egyes részein biztosít mezőgazdasági vízszolgáltatást és ökológiai vízpótlást. Az öntözőrendszerek összesen csaknem 270 ezer hektárnyi terület vízellátását szolgálják. Ünnepélyesen átadták a lakosságnak a Szabadkígyóson megújult utcákat és útszakaszokat. A településen az elmúlt 3 évben összesen 13 utcában és útszakaszon végeztek közlekedésfejlesztési munkálatokat, amelyeket jelképesen egyetlen lépéssel adtak át. Kosznáni dr. Pule Ilona polgármester elmondta, hogy a beruházás a 2023-ban elnyert TOPLUS pályázatnak köszönhetően valósult meg. Hozzátette, a fejlesztés még nem zárult le teljesen, mivel a pályázatból 93 millió forint maradvány összeg áll rendelkezésre, amelynek felhasználásáról később dönt az önkormányzat. A csaknem 398 millió forintos beruházás során összesen 5562 négyzetméternyi útfelület újult meg. Az átadó ünnepségen Bodóc István országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a kis települések fejlődését kiemelten fontosnak tartja, ezért az infrastruktúrális fejlesztések továbbra is meghatározó szerepet kapnak. A Látható Valóság az absztrakt, festmények és plasztikák címmel nyílt új időszaki kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeumban. A Békéstei Művészeti Társasággal közösen rendezett tálat Görgényi Tamás festés, szobrászművész 69 alkotását mutatja be. A kiállítás a művész geometrikus absztrakt festményeire és plasztikai munkásságára helyezi a hangsúlyt, de tájképek, portrék, csendéletek, valamint olajjal és akvarellel készült szabadtéri alkotások is láthatók. Görgényi Tamás elmondta, pályája elején és az utóbbi időszakban is elsősorban a geometrikus, konstruktív szemléletű alkotások foglalkoztatták, míg munkásságának jelentős részét a tájkép festészet és a plein air festészet határozta meg. A kiállítás kurátora Gyarmati Gabriella kiemelte, hogy a válogatás célja az volt, hogy a művész festészeti és szobrászati munkásságát egyaránt bemutassa, különös hangsúlyt helyezve az absztrakt alkotásokra. A tálat augusztus 30-áig tekinthető meg a Munkácsi Mihály Múzeumban.

0: Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Csaba Parkban a Magas a Tétel nevezésű gázek zuhanás biztonsági szakmai napot. Az eseményt a Békés vármegyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport és a Békés Csabai Szakképzésű Centrum közösen szervezte azzal a céllal, hogy növelje a magasban végzett munkák biztonságát és hatékonyságát. Az ingyenes előzetes regisztrációhoz kötött rendezvényre számos munkavédelmi szakember, cégvezető és oktató érkezett, akik megismerhették a legkorszerűbb lelsősvédelmi technológiákat és gyakorlati megoldásokat. A gázek ügyvezető tulajdonosa Bogos Csaba elmondta, örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, hiszen rendszeresen támogatnak hasonló szakmai programokat. Hangsúlyozta, hogy a társadalmi felelősségvállalás részeként fontosnak tartják a munkabiztonság kérdésének népszerűsítését. A program egy átfogó szakmai előadással kezdődött, amelyen a résztvevők áttekintették a zuhanásvédelem jogszabályi hátterét, valamint a korszerű egyéni védőeszközök kiválasztásának szempontjait. Az ügyvezető kiemelte azt is, hogy a fiatal munkavállalók gyakran hívják fel idősebb kollégáik és vezetőik figyelmét a munkavédelmi hiányosságokra. A nap leglátványosabb része a gyakorlati bemutató volt, amely működés közben ismertették a legújabb lelsősvédelmi rendszereket. A résztvevők megtudhatták, hogyan használhatók biztonságosan a modern zuhanásgátló eszközök, és miként előzhetők meg a súlyos munkahelyi balesetek. Bogos Csaba hangsúlyozta, a magasban végzett munka során mindig a munkakörnyezet határozza meg az alkalmazott technológiát, ezért minden helyzet más eszközöket és megoldásokat igényel. Kiemelte, hogy az országban egyedülálló mobil oktatójármű segítségével nem csak a zuhanás megelőzését, hanem a különböző mentési eljárásokat, köztük az önmentést, a társmentést és a mélyből mentést is bemutatják. Garai Tamás, a Békés Csabai Szakképzési Centrum munkavédelmi és tűzvédelmi felelős elmondta. A rendezvény egyik legfontosabb célja az volt, hogy a szakoktatók is korszerű, gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyeket később átadhatnak tanítványaiknak. Hozzátette, hogy a jelenlegi tananyagok kevés figyelmet fordítanak erre a területre, ezért különösen fontos a szemléletformálás. Vandlik Katola Zoltán, a Békés vármegyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport vezetője arról beszélt, hogy a kisebb vállalkozások jellemzően kevesebb erőforrást tudnak fordítani a munkavédelemre, míg a nagyobb cégek fejlettebb biztonsági rendszereket működtetnek. Hangsúlyozta, hogy minden munkavédelmi előírás korábbi balesetek tapasztalataira épül, ezért a szabályok betartása jövőbeni balesetek megelőzését szolgálja. A délutáni programban szakmai pódiumbeszélgetést tartottak, amelyen a résztvevők a munkavédelem aktuális kihívás, a munkakultúra fejlesztéséről és a hatékony biztonsági megoldásokról cseréltek tapasztalatot. A rendezvény kérdezfelelek blokkkal zárult, ahol a jelenlévők közvetlenül a szakértőktől kérhettek tanácsot munkavédelmi kérdéseikben. Szarvason rendezték meg a Magyar Kickbox Szövetség idei első fél évének utolsó versenyét, a kickbox forma gyakorlat utánpótlás magyar bajnokságot. A magyar bajnoki címek mellett a szeptember végén az Olaszországban sorra kerülő utánpótlás világbajnokság válogatott keretébe jutás is tét volt. A versenyen 6 egyesület indult. A résztvevőket Puravec Péter szövetségi kapitány köszöntötte, majd Gregor László, a Békés megyei harcművész szövetség elnöke kiemelt az edzők és versenyzők munkáját, valamint szarvas harcművészeti hagyományait. Az Orosházi Kontakt, Kickbox és Tradicionális Harcművész Egyesület mindhárom versenyzője dobogóra állhatott. Szemenyei Máté Bence aranyérmet szerzett a zenés, pusztakezes kategóriában, ezzel kivívta a világbajnoki szereplésjogát, emellett ezüst és bronzérmet is nyert. Bok Ágnes Panna 2 bronzérmet, míg Szemenyei Balázs József 3 bronzérmet szerzett. Az értékelés szerint a versenyzők a nagy hőség ellenére is magas színvonalú teljesítményt nyújtottak, ami biztató a szeptemberi világbajnokság előtt. Közösségi oldalán bírált az újabb közterületi szemetelést Békés Csaba polgármestere. Szarvas Péter arról számolt, hogy ismeretlenek kommunális hulladékot helyeztek el a Túrzó utca és a Gyulai út kereszteződésénél található szelektív hulladékgyűjtő mellett. A polgármester úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlannak tartja az ilyen eseteket. Hozzátette, hiába zajlanak szemléletformáló kampányok és figyelemfelhívó akciók, továbbra is vannak, akik nem tartják be a szabályokat. Arra kérte a lakosságot, hogy mindenki felelősen járjon el, és kizárólag az előírásoknak megfelelően helyezze el a hulladékot. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Július 6-a hétfő van, sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. John Lennon és Paul McCartney 69 évvel ezelőtt, vagyis 1957. július 6-án találkozott először, ami a könnyű zene történetének egyik legfontosabb pillanata volt. A két kamasz egy liverpooli külvárosban, Woltonban futott össze egy templomi kerti ünnepségen. A 16 éves John Lennon éppen a Quarrymen nevű amatőr zenekarával játszott a színpadon, egy közös barátjuk, bizonyos Ivan Vaughan mutatta be a 15 éves Paul McCartney-t Johnnak. Paul a színpad mögött megmutatta, hogyan tud gitározni, és fejből eljátszotta a 20 Flight Rock című dalt. Johnnak annyira tetszett Paul tudása, hogy nem sokkal később meghívta őt a zenekarba. Nos, hölgyek, urak, már megyünk is, tovább jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol és a portugál válogatott csap össze hétfő este 21 órától Dallasban a világbajnokság negyed döntőjéért. Az Európa bajnok spanyolok az előző két VB-n egyaránt a nyolcad döntőben búcsúztak, hiszen négy mérkőzés után továbbra sem kaptak gólt, és 34 találkozó óta veretlenek. Luis de la Fuente együttese a csoportkörben ugyan gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, azóta azonban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokságon Japán ellen kaptak gólt VB meccsen. A portugálok ugyanakkor jól tudják, hogyan lehet feltörni ezt a védelmet, hiszen tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében 2-2 után 11-esekkel legyőzték riválisukat. Roberto Martínez együttese a kieséses szakasz első fordulójában 2-1-el búcsúztatta Horvátországot, és bízik benne, hogy Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes alkotta középpálya, ezúttal is felveszi a versenyt a spanyol labdabirtoklási fölénnyel. Külön figyelem irányul a 18 éves Yamara, aki sérülése után egyre jobb formába lendült, valamint a 41 éves Ronaldóra, aki továbbra is meghatározó szerepet tölt be a portugál válogatottban. A találkozót sokan a generációk csatájaként emlegetik. A fogadóirodák szerint a nyolcad döntő legkiegyensúlyozottabb összecsapását az Egyesült Államok és Belgium vívhatja, amelyek magyar idő szerint kedden hajnali 2-kor találkoznak Seattle-ben. Az amerikai válogatott eddig remek tornát fut, 4 mérkőzésen 10 gólt szerzett, minden találkozón legalább kétszer volt eredményes, és emberhátrányban is legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A mérkőzést azonban a FIFA példátlan döntése előzi meg. A bosnyákok ellen kiállított Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását a Nemzetközi Szövetség felfüggesztette, így a 3 gólos támadó mégis pályára léphet Belgium ellen. A döntés óriási felháborodást váltott ki, a belga szövetség hivatalosan tiltakozott, az UEFA példátlannak és indokolatlannak nevezte a FIFA lépését, amelyet több futballszakember is kritizált. A belgák eközben kiváló formában lendültek, az előző két mérkőzésükön 7 gólt szereztek a rendes játékidőben, a Szenegál elleni párharcban pedig a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak. Végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek. Kérdés, hogy a 120 perces mérkőzés mennyit vett ki a rutinos európai együttesből. A két válogatott a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében találkozott, akkor Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött. Az előrejelzés szerint Seattle-ben kedvező időjárás várja a csapatokat, így minden adott ahhoz, hogy valóban a torna egyik legjobb mérkőzését játsszák. A találkozók végeredményeivel és az összefoglalókkal holnap reggel jövünk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol és a portugál válogatott csap össze hétfő este 21 órától Dallasban a világbajnokság negyed döntőjéért. Az Európa bajnok spanyolok az előző két VB-n egyaránt a nyolcad döntőben búcsúztak, hiszen négy mérkőzés után továbbra sem kaptak gólt, és 34 találkozó óta veretlenek. Luis de la Fuente együttese a csoportkörben ugyan gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, azóta azonban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokságon Japán ellen kaptak gólt VB meccsen. A portugálok ugyanakkor jól tudják, hogyan lehet feltörni ezt a védelmet, hiszen tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében 2-2 után 11-esekkel legyőzték riválisukat. Roberto Martínez együttese a kieséses szakasz első fordulójában 2-1-el búcsúztatta Horvátországot, és bízik benne, hogy Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes alkotta középpálya, ezúttal is felveszi a versenyt a spanyol labdabirtoklási fölénnyel. Külön figyelem irányul a 18 éves Yamara, aki sérülése után egyre jobb formába lendült, valamint a 41 éves Ronaldóra, aki továbbra is meghatározó szerepet tölt be a portugál válogatottban. A találkozót sokan a generációk csatájaként emlegetik. A fogadóirodák szerint a nyolcad döntő legkiegyensúlyozottabb összecsapását az Egyesült Államok és Belgium vívhatja, amelyek magyar idő szerint kedden hajnali 2-kor találkoznak Seattle-ben. Az amerikai válogatott eddig remek tornát fut, 4 mérkőzésen 10 gólt szerzett, minden találkozó legalább kétszer volt eredményes, és emberhátrányban is legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A mérkőzést azonban a FIFA példátlan döntése előzi meg. A bosnyákok ellen kiállított Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását a Nemzetközi Szövetség felfüggesztette, így a 3 gólos támadó mégis pályára léphet Belgium ellen. A döntés óriási felháborodást váltott ki, a belga szövetség hivatalosan tiltakozott, az UEFA példátlannak és indokolatlannak nevezte a FIFA lépését, amelyet több futballszakember is kritizált. A belgák eközben kiváló formában lendültek, az előző két mérkőzésükön 7 gólt szereztek a rendes játékidőben, a Szenegál elleni párharcban pedig a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak. Végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek. Kérdés, hogy a 120 perces mérkőzés mennyit vett ki a rutinos európai együttesből. A két válogatott a 2014-es világbajnokság 8-ad döntőjében találkozott, akkor Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött. Az előrejelzés szerint Seattle-ben kedvező időjárás várja a csapatokat, így minden adott ahhoz, hogy valóban a torna egyik legjobb mérkőzését játsszák. A találkozók végeredményeivel és az összefoglalókkal holnap reggel jövünk.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
4: Say low!

0: korábban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A csapatok fogynak.
2: Az én csapatom is kiesett.
1: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
1: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
1: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
1: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Nemzetközi színházi alkotótábor kezdődött a Jókai Színházban. Újra unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, zuhanás biztonsági szakmai napot tartottak a Csaba Parkban. Tartós vízhiány nehezíti az öntözést a Körös vidéken is. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai Jókai Színházad otthont idén annak a nemzetközi alkotótábornak, amelyre közel 100 színész és dramaturg hallgató, oktató és szakmai közreműködő érkezett a városba. A programnak köszönhetően Békéscsaba néhány napra a színházi felső oktatás egyik nemzetközi találkozási pontjává vált. A tábor 4 ország 5 felső oktatási intézményének hallgatóit és oktatóit kapcsolja össze. Érkeztek színész hallgatók Törökországból, Romániából és első alkalommal Kínából is, hogy fejleszik a színészi repertoárjukat. Kozma András, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára elmondta, a résztvevők számára lehetőség nyílik a színház világának mélyebb megértésére, de a legfontosabb cél az, hogy a hét végére a nyelvi különbségektől függetlenül közös színházi nyelven tudjanak kommunikálni egymással. A szakember szerint ez adja a tábor valódi értékét. A rendezvény szorosan kapcsolódik Békéscsaba színházi hagyományaihoz. A Békéscsabai Színi Tanház évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a hazai színészképzésben, ezért különösen fontos, hogy a város ismét látható módon kapcsolódjon a fiatal alkotó képzéséhez és a nemzetközi szakmai párbeszédhez. Az évelején hivatalba lépett új színházvezetés célja, hogy a Jókai Színház ne csupán játszóhely, hanem szakmai találkozási pont és művészpedagógiai műhely legyen. Herceg T. Tamás, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója hangsúlyozta, a magyar színházi élet számára is kiemelten fontos a nyitottság és a különböző nemzetközi színházi esztétikák megismerése, amelyből a város is profitálhat. A szakmai program középpontjában a fiatal alkotók közös munkája áll. A hallgatók egy héten át tréningeken, workshopokon, alkotó folyamatokon keresztül ismerték meg egymás színészi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. A közös munka eredményeként létrejövő előadásokat a tábor zárónapján mutatják be a közönségnek. A Békésvár megyei rendőrfőkapitányság ismét felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások veszélyeire. Legutóbb július 1-én egy 82 éves gyulai asszony vált áldozattá, miután az elkövetők azt állították, hogy lánya közlekedési balesetet okozott és óvadékra van szükség. Az idős nő végül 1.600.000 forintot adott át a csalóknak. A rendőrség hangsúlyozza, hogy bárkit felhívhatnak hasonló történettel, ha egy ismeretlen telefonáló azt mondja, hogy valamelyik hozzátartozója bajba kerül, és sürgősen pénzt kér, a legfontosabb, azonnal megszakítsák a hívást, majd a saját ismert telefonszámán ellenőrizzük a családtagot, így gyorsan kiderülhet, hogy csalási kísérletről van szó. A megelőzési kampány részeként egy rövid videó is készült, amelyben a 83 éves gyulai Anni néni, vagyis Bátkai Miklós édesanyja bemutatja, hogyan reagálna egy telefonos csalóra. A felvételen azt mondja, nem fizetne, nincs pénze és nem is adna. A rendőrség szerint pontosan ilyen határozott fellépésre van szükség. Arra kérik a lakosságot, hogy beszélgessenek idős hozzátartozóikkal az ilyen módszerekről, és osszák meg minél többekkel figyelemfelhívó videót, hogy kevesebben váljanak áldozattá.

0: A Csaba Parkban nagy érdeklődés mellett tartották meg a Magasatét elnevezésű gazegzuhanás biztonsági szakmai napot, amelyet a Békésvár megyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport és a Békés Csabai Szakképzési Centrum szervezett. A cél a magasban végzett munka biztonságának növelése volt. A résztvevők megismerhették a legújabb leesésvédelmi technológiákat, majd látványos gyakorlati bemutatón láthatták működés közben a modern zuhanásgátló rendszereket. A szakemberek hangsúlyozták, a védőeszközök szakszerű használata elengedhetetlen, mert minden szabály mögött korábbi súlyos balesetek tapasztalata áll. A rendezvényen elhangzott, hogy a fiatal munkavállalók gyakran hívják fel idősebb kollégáik figyelmét a hiányosságukra, ezért fontos a képzésük. A nap pódiumbeszélgetéssel és kérdez-felelek blokkal zárult, ahol a résztvevők saját munkavédelmi problémáikra is kérhettek tanácsot. A Körösvidéken jelenleg 16 kiépített öntözőrendszer működik a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A vízhiány, az aszályhelyzet és folyóink alacsony vízhozama komoly, összetett feladat elé állítja a szakembereket. Az elmúlt napokban is az aszályhelyzet és az öntözővíz biztosítása volt az egyik legfőbb téma a mezőgazdaságban. Az igazgatóság tájékoztatása szerint a Körösök vízrendszerében tartósan alacsony természetes vízhozamok jellemzők. A határon túlról érkező vízhozamokat július 2-án is mérték, a vízhiány elleni védekezés elrendelése óta pedig a Kövizik vízhozammérő munkacsoportja folyamatosan ellenőrzi a be- és kimenő vízhozamot. A mérések alapján a korábbi aszályos évek gyakorlatát követve naponta elkészül az igazgatóság vízforgalmi ábrája. Ez részletes képet ad arról, mennyi víz érkezik a térségbe, hogyan oszlik el a folyókban, a tikevír rendszeren, az öntözőrendszerekben, az ökológiai vízpótlásokban és a vízátadásokban. A vízrendszerek névleges kapacitása is nyomon követhető, ami fontos alapot ad a rendelkezésre álló vízkészletek hatékony elosztásához. A vízügyi igazgatóság Békésvár megye teljes területén, valamint Jász-Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád vármegyék területén biztosít mezőgazdasági vízszolgáltatást és ökológiai vízpótlást. A működési területen található öntözőrendszerek és öntözőfürtök mintegy 270 ezer hektárnyi területet fednek le, így a vízhiány kezelése a térség egyik legfontosabb feladata. Szabadkígyóson összesen 13 utca és útszakasz újult meg az elmúlt 3 évben. A fejlesztéseket pénteken jelképes formában adták át a lakosságnak a polgármesteri hivatal előtti téren. Kosznáné dr. Pule Iron, a polgármester elmondta, hogy a TOP Plus program keretében 2023-ban nyújtották be azt a pályázatot, amely eredetileg 13 utca felújítását tartalmazta. Hozzátette, hogy a munka nem zárult le teljesen, mivel a pályázatból maradt egy úgynevezett maradványösszeg, amelynek felhasználásáról a község képviselő testülete dönt majd. A településen 398 millió forintból valósult meg az átfogó fejlesztés, a fennmaradó 93 millió forintot pedig további városképjavító beruházásokra fordítják. Az átadó ünnepségen Bodóc István országgyűlési képviselő is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a kis települések számára kiemelten fontosak az infrastrukturális fejlesztések, mert ezekben a községekben különösen felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Uniós források hazahozatalával a magyar vidék előtt még nagyobb lehetőségek nyílnak meg. A településen összesen 5562 négyzetméteren végeztek felújítási munkálatokat, amelyek jelentősen javítják a helyi közlekedési feltételeket.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadvány, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez,

0: nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel, fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában, ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérrelátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.